hogy itt látnak arra, úgy vannak szakadások, hogy átjönnek, a havágai kapottam egyet, átjönik, hogy itt www.nak, és miért megy nyilvánkat, valaki vagy erre szépíthet. Népánszerkel, szóval hirtelen tudom, hogy nem kell mondani,